90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb támogatás otthoni energiatárolásra. Új főigazgató a Nyírő élén. Kihajtott a legendás juhar. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csökkenti a kormány az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatást. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1.800.000 forint járhat. A kabinet a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A kezdeményezésre szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42.000 mellé további 15.000 pályázót lehet bevonni. A változtatás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a jelentkezést. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Váradi Enikő lett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője. Az új főigazgató pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Benyújtott programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, valamint a kórház országos szakmai szerepének újraépítése áll. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani.
1: Kihajtott a 200 éves legendás juhar, amit korábban kivágtak. A Nagy-Britanniában található növény még az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szerepelt. A Hadrianus falánál álló, világhírű fatuskóját pár éve már kerítéssel védték, a gyökerei körüli talajt pedig fellazították, hogy segítsék a megmaradását. A szeptember vége egyelőre a szebbik arcát mutatja. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön észak felől több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ekkor sem érkezik. Jó hír, hogy a parlagfű miatti pollenterhelés csökken, így az allergiások tünetei is fokozatosan mérséklődnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt 3 aranyéremmel és 1 ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állhatott Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Trenka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina 6. lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja Feol. Rangos szakmai elismeréseket vehettek át a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház munkatársai a 14. Fejér vármegyei szakdolgozói napon. A rendezvényt Móron tartották, ahol a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara ünnepi programján a tudományos előadások mellett több díjat és elismerést is átadtak hosszú időn át végzett áldozatos és elhivatott egészségügyi munkáért. A Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az intézmény több dolgozóját is kitüntették. Aranylámpás díjat kapott dr. Juhászné Bordács Veronika, a kórház nyugalmazott vezető, ápolója, elismerő oklevélben részesült, Fodorné Jassó Nikolett, az általános sebészeti osztály ápolója, valamint Balázs Istvánné, a belgyógyászati összevont osztály ápolója, írja Duna Online. Ismét benépesült a Barátságháza, végére ért a 3. éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja Feol. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a Feol. Fejér megye egyik legromantikusabb helyszíne ismét tök jó programokat kínálta, a tökfaragástól kezdve a szüreti sokadalom felvonulásán át a táncházig, minden volt a tök jó hét nyitó hétvégéjén. Martonvásáron már 5. alkalommal rendezik meg az ingyenes tökfesztivált, a fellépők mellett számos érdekesség és látványosság is várta a kilátogatókat. A családok igazi halloweeni hangulatba kerülhettek, fotózkodhattak a Brunswick Beethoven kulturális központ sarkán a faragott töklámpásokkal, valamint a Brunswick kastély kertjében található tök installációkkal is, írja Feol. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Díszes fogatokkal, táncos megállókkal és jókedvű résztvevőkkel elevenedett meg ismét egy régi hagyomány Kálózon. A kálózi szüreti felvonulás nappali forgatagát este bál zárta, így a jó hangulat egészen éjszakába nyúlt. Mozgalmas és vidám napot töltöttek együtt a kálóziak, ahol ismét megtartották a település hagyományos szüreti felvonulását. A menetet gyönyörűen feldíszített lovaskocsik, pompás lovak, valamint népviseletbe öltözött fiúk és lányok tették igazán látványossá. A felvonulók Kálóz utcáin haladva több helyen is megálltak, ahol kisebb műsorokkal és tánccal szórakoztatták az összegyűlteket. A napból nem hiányzott a nevetés és a vidámság sem. A hagyományos program ezúttal is sok embert mozgatott meg. A rendezvényről Varga Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán. Posztjában azt emelte ki, hogy jó volt látni, milyen sok ember képes ma is összehozni egy ilyen régi helyi hagyományt, írja a FEOL. Egy 53 éves férfit rántottak földre és raboltak ki Székesfehérváron, majd az egyik feltételezett elkövető néhány órával később egy autót is elvitt Iszka-Szentgyörgyről. A székesfehérvári rablás után a rendőrök egy napon belül mindkét férfit elfogták, az eltűnt Opel Astra pedig visszakerült tulajdonosához. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sportéletében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. Elindult az okos tányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Innen Fejérvár megyéből is 3 fős csapatokat várnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon, Bács-Kiskun vármegyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kapócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra is. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Nébih itt Fejér vármegyében is azt kéri, hogy ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is. Akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti eszél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok, szeptember 29-e van kedd, Mihály napja, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot. Rögtön Krisztina Aguilera, előtte még Olá Ibolya, de mindenek előtt Nelly Furtado énekel. Turn up the light, 10 perc elmúlt 6 óra, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 29-én az év 272. napján. 93 nap van hátra a hétvégéig. Nem utolsó sorban Szent Mihály napja van, mert hogy a Mihályok névnapja a mai. Szóval Szent Mihály napja, ami a régi időkben az állatok legelőkről való behajtását és az ősz kezdetét jelentette. De azóta, valljuk be, sokat változott a világ. Mesterséges intelligencia, elektromos autók, robotok, a világ, amiben élünk. This is the world we live in, ez már az Álkezás slágerének címe, így megy tovább a kedreggel. Ha dugó baleset lenne, hívható SMS Viber számunk 0620 55

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár, 22-26 fokkal a reggelek továbbra is csípősek, 1 és 11 fok között van odakint. Na de hogy meddig tart a vénasszonyok nyara, és hogy mire számíthatunk a következő napokban, kiderül a hírek végén. Rögtön fél hét, jó reggelt! A hírek után Santana zenél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória harmadik helyezettjeként zárt. A díjazott projektről ismertették 2018 és 23 között, egyebek között Balatonfüred, Hévíz, Keszthely, Szigliget, Badacsony, Tomaj, Tihany és a Fóli Arborétum területén valósultak meg komplex kulturális és turisztikai fejlesztések. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. Rod Stewart 6. alkalommal lép fel Magyarországon. A 81 éves énekes dalszövegíró 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul. Már 8 halálos áldozata van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzések okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébik élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébik maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók. Emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára, idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy 4-tagú család, ennek több mint 1/3 azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az évelején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Hagyományőrző bemutatók és előadások is várják az érdeklődőket a Barbár Napok elnevezésű rendezvényen, az Aquincumi Múzeum és a Régészeti Parkban október 1. szombatján és vasárnapján. A látogatók hagyományőrző csapatok segítségével megismerkedhetnek a kelták és a germánok mindennapjaival, ellátogathatnak a törzsek képviselőinek táboraiba, megfigyelhetik a szokásaikat, öltözetüket kipróbálhatják, fegyvereiket. A rendezvényt vadászmadár bemutató, gyógynövénysét, a bátorság próba és kincskereső játék is gazdagítja. Feketébe öltözve jelentek meg a diákok hétfőn az órákon számos romániai iskolában az egyenruha viselet kötelező vététele ellen tiltakozva. Az akciót az Országos Diáktanács hirdette meg, a parlament elé terjesztett és a szenátus által már elfogadott törvénytervezetre reagálva. A jogszabály hatályba lépése esetén a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmények szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt 3 aranyéremmel és 1 ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állhatott Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Renka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina, Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina 6. lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja Feol. Ismét benépesült a Barátság háza, végére ért a 3. éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejérvár megyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja FEOL. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a FEOL. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is. Akik három korcsoportban egyénileg vagy két fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások harmadik osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti eszél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék, csípős reggelek, nyárias délutánok. Ilyen a folytatás is, megy tovább az indián nyár 22-26 fokkal, ma is, holnap 22-27 fokkal, a reggelek viszont hűvösek, 1-11 fok között van odakint. Jó reggelt, jó utat a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Közülük most Pinkét indítom, Stupid Girls a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül megszólal a nulladik óra kezdetét jelző csöngő. Jó reggelt kívánok a hét második napján, szeptember 29. kedd. Jönnek a friss hírek a végén, részletek az indián nyárról, aztán az éterben is. Éget a nap!
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít.
1: Itt lesz a Balmár Manuellel, és jön Szíl is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágas terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
5: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
6: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt 3 aranyéremmel és 1 ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állhatott Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Renka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina 6. lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja Feol. Rangos szakmai elismeréseket vehettek át a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház munkatársai a 14. Fejér vármegyei szakdolgozói napon. A rendezvényt Móron tartották, ahol a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara ünnepi programján a tudományos előadások mellett több díjat és elismerést is átadtak hosszú időn át végzett áldozatos és elhivatott egészségügyi munkáért. A Szent Pantaleon Kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint az intézmény több dolgozóját is kitüntették. Aranylámpás díjat kapott dr. Juhászné Bordács Veronika, a kórház nyugalmazott vezető, ápolója, elismerő oklevélben részesült Fodorné Jassó Nikolett, az általános sebészeti osztály ápolója, valamint Balázs Istvánné, a belgyógyászati összevont osztály ápolója, írja Duna Online. Ismét benépesült a Barátságháza, végére ért a 3. éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja Feol. Innen Fejér vármegyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti szél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 29-én kedden Mihályok szülinaposok, őket lehet ma éltetni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Seal, Kiss from Rose, mindjárt, előtte még Wolf Kati énekel, most pedig jön a Black Legend, a You See the Trouble with Me-vel. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 29-én kedden a kávé világnapján, és miközben gőzölög a reggeli ital, ne feledjünk pulcsit vagy egy vékonyabb jacket magunkkal vinni, ha éppen indulás előtt vagyunk. A reggel csípős, a délután viszont pólóra vetkőzős még mindig. Vénasszonyok nyara és angyalok. Jön az Angels, Robbie Williams-től a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár gyönyörű napsütéses délutánokkal, 22-26 fokokkal. A reggelek viszont már az ősz jegyében telnek, 1 és 11 fok közötti a ma reggel is, és erre lehet majd készülni holnap, sőt, holnap után is. Részletes időjárás jelentés és friss hírek mindjárt, rögtön 7:30. A New Radicals és a You Get What You Give folytatja hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébik élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébik maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók. Emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára, idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy 4-tagú család. Ennek több mint egy harmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Különleges programokkal, többek között erdei sétákkal, teljesítménytúrával és kenutúrával, valamint a madárgyűrűzést és a daruvonulást bemutató programokkal is várják az érdeklődőket péntek és vasárnap között több nemzeti parkban. Az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága például szombaton a kelemérji mohostavakhoz szervez sétát. A Bükki Nemzeti Park szintén szombaton tartja hagyományos énekes madárgyűrűző bemutató programját a Máinka határában található szitakötőháznál. A Nemzeti Parkban fekvő Bükki csillagdában szintén szombaton vacsora este várják az érdeklődőket. Mintegy 6 milliárd eurót tervez vasútfejlesztésre fordítani Horvátország 2035-ig, miközben az ország vasúthálózatának jelentős része elavult, és jelenleg 237 kilométeren van érvényben sebességkorlátozás. Horvátországban összesen 2617 kilométer vasútvonal van, ebből 166 kilométer nincs használatban, és mindössze mintegy 400 kilométer kétvágányú. A fejlesztések célja, hogy a nemzetközi vonalakon óránként 160, a regionálisokon 120, a helyi vonalakon pedig 80 kilométeres sebességgel közlekedhessenek a személyvonatok. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az évelején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Hagyományőrző bemutatók és előadások is várják az érdeklődőket a Barbár Napok elnevezésű rendezvényen, az Aquincumi Múzeum és a Régészeti Parkban október 1. szombatján és vasárnapján. A látogatók hagyományőrző csapatok segítségével megismerkedhetnek a kelták és a germánok mindennapjaival, ellátogathatnak a törzsek képviselőinek táboraiba, megfigyelhetik a szokásaikat, öltözetüket, kipróbálhatják fegyvereiket, a rendezvényt vadászmadár bemutató gyógynövénysét a bátorságpróba és kincskereső játék is gazdagítja. Egy arany és három ezüstérmet nyert a magyar csapat a szakmák világbajnokságán. A Gutai Dénes Papp Mátyás mechatronikai csapat aranyérmet nyert, Albert Martin autószerelő, Zimmer Zoltán festő, díszítőfestő, Györfi Marcel webfejlesztő pedig ezüstérmet szerzett. A WorldSkills Shanghai 2026 világbajnokságon Magyarországot 25 versenyszámban 29 induló képviselte. A szeptember 22-e és 27-e között megrendezett eseményen 68 ország 1385 fiatalja 64 versenyszámban mérte összetudását.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt három aranyéremmel és egy ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állhatott Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Renka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina, Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina hatodik lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja Feol. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoki a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták. Az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a FEOL. Fejér megye egyik legromantikusabb helyszíne ismét tök jó programokat kínálta, a tök faragástól kezdve a szüreti sokadalom felvonulásán át a táncházig, minden volt a tök jó hét nyitó hétvégéjén. Martonvásáron már 5. alkalommal rendezik meg az ingyenes tökfesztivált, a fellépők mellett számos érdekesség és látványosság is várta a kilátogatókat, a családok igazi halloweeni hangulatba kerülhettek, fotózkodhattak a Brunswick Beethoven kulturális központ sarkán a faragott töklámpásokkal, valamint a Brunswick kastély kertjében található tök installációkkal is, írja FEOL. Elindult az Okos Tányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Innen Fejérvár megyéből is 3 fős csapatokat várnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. Itt Fejérvár megyében is. Nehezíti az őszi vetés előkészítését a száraz talaj. A Hungaromet agrometeorológiai előrejelzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de 3 hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. Helyenként a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti eszél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: ellen. Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 29-én a Mihályok névnapján. Boldog névnapot, boldog szülinapot a szülinaposoknak, és akkor nézzük a híres szülinaposainkat. 127 éve ezen a napon született Bíró László József, a golyóstól feltalálója. 1935-ben a mai napon született Jerry Lee Lewis, amerikai énekes zongorista, a rock and roll műfaj egyik úttörője, legnagyobb sztárja. You broke my will, what a thrill. Boldog 74. születésnapot kívánunk Csupó Gábornak, magyar származású, Amerikában élő filmalkotó, producer, rendezőnek. Olyan ikonikus alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Fecsegő Tipegők vagy a Simpson család. A 1968-ban ezen a napon születtek Luke és Matt Gass, angol énekesek, a 80-as évek nagy tini ikonjai, a Bros nevű csapat tagjai. A 1969-ben a mai napon született Erika Elenyek, amerikai színésznő, a Baywatch című tévésorozat egykori sztárja. A sort pedig az 1994-es születésű amerikai énekesnő Halsey zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss közlekedési hír az M7-esről. Budapest felé Siófok térségében egy kamion kereke kigyulladt a 103-as kilométernél, az oltás és a műszaki mentés idejére a külső sávot zárva tartják. Jó utat, mindjárt mondom hívható SMS Viber számunkat, ahová közlekedési infók jöhetnek. Előtte két ajánlat a következő órából, biztosan halljuk majd a tankcsapdát.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
1: És jön a Molokó is. The time is now, itt az idő, és ez hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, mindjárt 8 óra, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
6: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
7: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
8: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es évek

0: legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt 3 aranyéremmel és 1 ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állhatott Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Renka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina 6. lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja Feol. Fejér megye egyik legromantikusabb helyszíne ismét tök jó programokat kínálta, a tökfaragástól kezdve a szüreti sokadalom felvonulásán át a táncházig, minden volt a tök jó hét nyitó hétvégéjén. Martonvásáron már 5. alkalommal rendezik meg az ingyenes tökfesztivált, a fellépők mellett számos érdekesség és látványosság is várta a kilátogatókat, a családok igazi halloweeni hangulatba kerülhettek, fotózkodhattak a Brunswick Beethoven kulturális központ sarkán a faragott töklámpásokkal, valamint a Brunswick kastély kertjében található tök installációkkal is, írja a Feol. Ismét benépesült a Barátságháza, végére ért a 3. éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja Feol. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti szél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: De előbb egy friss közlekedési info az M3-asról, autómentős Feritől kaptuk. 46-47-es kilométer környéke kerekharaszt előtt a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Óriási baleset, autó a zárokban és mentőhelikopter is érkezett. Egyelőre engedik a forgalmat, de így is 5-6 kilométeres a dugó. Köszönjük 0620 55 55 telefon SMS Viber, 3 perccel múlt 8. Craig David és a Walk in a Way indít. Max Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék, ahogy korábban Autómentős Feri jelezte, komoly baleset történt az M3-ason Nyíregyháza felé, Kerekharaszt térségében. Mentőhelikopter is érkezett a pályára, 6-7 kilométeres most a torlódás. Óvatosan jó utat, aki tud, a 3-as főúton kerülhet, Bagnál le lehet még hajtani. Szeptember 29-én Szent Mihály napján megy tovább a kedreggel. Szent Mihály napja régen azt jelentette, hogy behajtották az állatokat a pásztorok a legelőkről, ők pedig megkapták a nekik járó fizetséget, úgyhogy kezdődhetett a dínom-dánom borral, síppal, dobbal, nádi hegedűvel. A sok munka után kijárt egy kis lazulás, most itt pedig a francia Mojo Duo 2001-es lágerével tesszük ugyanezt. Szól a Chillin' a Besten, jó reggelt!

0: szemmel elképzelnék. Jó reggel, szeptember 29-én a kávé világnapján. A statisztikák szerint a világon naponta több mint 3 millió csésze kávét isznak az emberek. A legtöbbet a skandinávok, miközben Afrikában és Közép-Amerikában alig fogyasztják. A magyarok a mezőny közepe táján találhatók, közülünk minden második a munkahelyén is kávézik. A kávé világnapját először Japánban ünnepelték, és miközben a reggeli kávénkat kortyolgatjuk, meghallgatjuk a legfrissebb híreket rögtön 8:30. A hírek után a Rascal Flatts-el megy tovább a kedreggel. Life is a highway, az élet egy autópálya, és sajnos az életben is vannak nehézségek néha, és az autópályákon is, mint ahogyan most az M3-as a Nyíregyháza felé kerekharasznál. Baleset miatt 6-7 kilométeres a dugó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébik élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébik maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók. Emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára, idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy 4-tagú család, ennek több mint egy harmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Különleges programokkal, többek között erdei sétákkal, teljesítménytúrával és kenutúrával, valamint a madárgyűrűzést és a daruvonulást bemutató programokkal is várják az érdeklődőket péntek és vasárnap között több nemzeti parkban. Az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága például szombaton a kelemériai mohostavakhoz szervez sétát. A Bükki Nemzeti Park szintén szombaton tartja hagyományos énekes madárgyűrűző bemutató programját a Máinka határában található szitakötőháznál. A Nemzeti Parkban fekvő Bükki csillagdában szintén szombaton vacsora este várják az érdeklődőket. Mintegy 6 milliárd eurót tervez vasútfejlesztésre fordítani Horvátország 2035-ig, miközben az ország vasúthálózatának jelentős része elavult, és jelenleg 237 kilométeren van érvényben sebességkorlátozás. Horvátországban összesen 2617 kilométer vasútvonal van, ebből 166 kilométer nincs használatban, és mindössze mintegy 400 kilométer kétvágányú. A fejlesztések célja, hogy a nemzetközi vonalakon óránként 160, a regionálisokon 120, a helyi vonalakon pedig 80 kilométeres sebességgel közlekedhessenek a személyvonatok. Hagyományőrző bemutatók és előadások is várják az érdeklődőket a Barbár Napok elnevezésű rendezvényen, az Aquincumi Múzeum és a Régészeti Parkban október 1. szombatján és vasárnapján. A látogatók hagyományőrző csapatok segítségével megismerkedhetnek a kelták és a germánok mindennapjaival, ellátogathatnak a törzsek képviselőinek táboraiba, megfigyelhetik a szokásaikat, öltözetüket, kipróbálhatják fegyvereiket, a rendezvényt vadászmadár bemutató gyógynövénysét, a bátorság próba és kincskereső játék is gazdagítja. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. Rod Stewart 6. alkalommal lép fel Magyarországon. A 81 éves énekes dalszövegíró 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul. Egy arany és három ezüstérmet nyert a magyar csapat a szakmák világbajnokságán. A Gutai Dénes Pap Mátyás mechatronikai csapat aranyérmet nyert, Albert Martin autószerelő, Zimmer Zoltán festő, díszítőfestő, Györfi Marcel webfejlesztő pedig ezüstérmet szerzett. A WorldSkills Shanghai 2026 világbajnokságon Magyarországot 25 versenyszámban 29 induló képviselte. A szeptember 22-e és 27-e között megrendezett eseményen 68 ország 1385 fiatalja 64 versenyszámban mérte összetudását.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt 3 aranyéremmel és 1 ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állhatott Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Renka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina, Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina 6. lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja Feol. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a Feol. Fejér megye egyik legromantikusabb helyszíne ismét tök jó programokat kínálta, a több faragástól kezdve a születi sokadalom felvonulásán át a táncházig, minden volt a tök jó hét nyitó hétvégéjén. Martonvásáron már 5. alkalommal rendezik meg az ingyenes tökfesztivált, a fellépők mellett számos érdekesség és látványosság is várta a kilátogatókat, a családok igazi halloweeni hangulatba kerülhettek, fotózkodhattak a Brunswick Beethoven kulturális központ sarkán a faragott töklámpásokkal, valamint a Brunswick kastély kertjében található tök installációkkal is, írja Feol. Innen Fejér vármegyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Itt Fejér vármegyében is. Nehezíti az őszi vetés előkészítését a száraz talaj. A Hungaromet agrometeorológiai előrejelzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de 3 hónap táblatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. Helyenként a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti eszél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék, Vénasszonyok nyara, indián nyár, kiki, hogy ismeri. A lényeg az, hogy folytatódik. 22-27 fok, sok napsütés, igazán gyönyörű idő várható. Nagy a napi hőingás, mert hogy reggel viszont van, ahol csak 1-2 fok van, úgyhogy több mint 20 fok is lehet a leghűvösebb és a napközbeni legmelegebb hőmérséklet közti különbség. Erre készülhetünk még holnap is, csütörtökön már több lesz a felhő az égen. Használjuk ki tehát a szép időt. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Most a Red Hot Chili Peppers-től az Other Side, a Best of Amen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Amy Winehouse-dal zárta az órát, az énekesnő zenekara pedig különleges koncertet jelentett be Londonban a legendás Back to Black című albumának 20. évfordulója alkalmából. A koncert október 21-én lesz, méghozzá Amy szülővárosában, Londonban, a Camden negyedben, és hát ha nincsenek a tiltott szerek, akkor még ő is ott állna a színpadon. Tiltott szerek helyett tiltott perc jön majd a következő órában. Nosztalgia a TNT-vel és a Stakabuval is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. M3 Nyíregyháza felé Kerekharasznál autó az árokban, mentőhelikopter is érkezett, 6-7 kilométeres a dugó. Bagnál le lehet hajtani még a 3-as főútra is, ott kerülni. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
5: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron! 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt 3 aranyéremmel és 1 ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állhatott Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Renka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina 6. lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja Feol. Ismét benépesült a barátságháza, végére ért a 3. éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja Feol. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a Feol. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is, akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti szél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Dante Tomástól, Haida Kortól és Pedro Grantól, itt lesz Shaggy, jön a Blaha Louisiana, a C-Block, a Time is Ticking Away-jel, elsőként pedig a Coldplay dalát indítom, Adventure of a Lifetime, 4 perccel múlt 9:09:29 a mai dátum, kedvan, Mihályok, szülinaposok, sok boldogságot, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. 8 kilométeres dugó alakult ki az M3-ason Nyíregyháza felé, Kerekharaszt térségében egy korábbi baleset miatt. Aki szeretné elkerülni a torlódást, az Bagnál hajtson le a 3-as főútra, Aszódnál picit tele van, de utána jól lehet haladni. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a 90-es és 2000-es éveket mindjárt Segi hozza vissza, most pedig a PM Down, a Set Adrift on Memory Bliss-szel.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a kávé világnapján, az egyik legkedveltebb ital a Földön, amelyből naponta 3 milliárd csészényi fogy. Először Japánban 1983-ban kapott saját napot, 2009 óta pedig ez a népszerű ital hivatalos világnapja is. A tradicionális kávézás mellett a 21. században egyre több új fogyasztási mód, szokás alakult ki. A fiatalok például már teljesen mást várnak el egy kávétól, mint mi, a szüleik, vagy akár a nagyszülők. Nem csak a szupermarketek polcain, de a kávézók itallapjain is egyre több például a hideg kávéváltozat. A fogyasztásra kész jeges kávék mellett a frissen főzött kávéknál is hódít a hidegszervírozási mód. A jeges kávék hagyományos elkészítésétől merőben eltérő cold brew módszernél hideg vizet használnak az elkészítéshez, a flash brew esetében viszont forró vizet öntenek a kávéra, majd gyorsan lehűtik. A kávé mellé pedig jöjjön egy pörgős darab a 90-es és 2000-es évekből. Ida Kor, Fedla Grand, Let Me Think About It a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár 22-27 fokkal, gyönyörű, napsütéses őszi idővel, csapadék nélkül, a reggelek viszont hűvösek, erre tessék készülni. Na és egy újabbra a 90-es és 2000-es évekből jön Dante Thomas és a Miss California Best-en.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Jó reggel, szeptember 29-én kedd van, és ha kedd, akkor Funky szól a Night Shift-ben, 6-tól Whiteboy-tól, este 7-től pedig DJ Hangyától, tessék elmenteni későbbre. Save tonight!
3: Save tonight! Fight the break of dawn, come tomorrow.
2: Jön majd Eagle Eye Cherry is 10 után, akár csak az Iri Mafia.
4: Látom, nem bírom el én sem.
2: Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Elindul a várólista csökkentési program, elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térprotézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált, az eseménynek a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Informatikai Központja és a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthont szerdán és csütörtökön. Az előzetesen regisztrált látogatók találkozhatnak humanoid robotokkal, megismerhetik az űrkutatás és a járműfejlesztés újdonságait, betekinthetnek az egészségipari innovációk világába, a fenntartható mezőgazdaság jövőjét bemutató fejlesztésekbe, a Szent Györgyi Albert Agórában többek között lézeres kísérletek, robotikai bemutatók, valamint szakma bemutatók várják az érdeklődőket. Feketébe öltözve jelentek meg a diákok hétfőn az órákon számos romániai iskolában az egyenruha viselet kötelező vététele ellen tiltakozva. Az akciót az Országos Diáktanács hirdette meg, a parlament elé terjesztett és a szenátus által már elfogadott törvénytervezetre reagálva. A jogszabály hatályba lépése esetén a romániai tanulók kötelesek lennének az oktatási intézmények szabályzatának megfelelő egységes ruházatban megjelenni az órákon. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az évelején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt, a kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória harmadik helyezettjeként zárt. A díjazott projektről ismertették 2018 és 23 között, egyebek között Balatonfüred, Hévíz, Keszthely, Szigliget, Badacsony, Tomaj, Tihany és a Fóli Arborétum területén valósultak meg komplex kulturális és turisztikai fejlesztések. Mintegy 6 milliárd eurót tervez vasútfejlesztésre fordítani Horvátország 2035-ig, miközben az ország vasúthálózatának jelentős része elavult, és jelenleg 237 kilométeren van érvényben sebességkorlátozás. Horvátországban összesen 2617 kilométer vasútvonal van, ebből 166 kilométer nincs használatban, és mindössze mintegy 400 kilométer kétvágányú. A fejlesztések célja, hogy a nemzetközi vonalakon óránként 160, a regionálisokon 120, a helyi vonalakon pedig 80 kilométeres sebességgel közlekedik. Kedhessenek a személyvonatok. Már 8 halálos áldozata van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzések okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt 3 aranyéremmel és 1 ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állhatott Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Renka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina, Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina 6. lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja Feol. Ismét benépesült a barátságháza, végére ért a harmadik éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja Feol. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a Feol. Elindult az Okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Innen Fejér vármegyéből is 3 fős csapatokat várnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okos telefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják-e az adott termékekhez előírt tájékoztatást. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti eszél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Lesznek dalok díváktól, Beyoncé, Christina Aguilera, csapatoktól Heavy D and the Boys, vagy például az Outkast, és egy duettel indul az óra. Fedzsó, Ashanti, What's Love, 5 perc elmúlt 10, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, hozom a legjobb zenéket a gyönyörű őszi időjárás mellé. Max M. Levente vagyok, ez a
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a fülig szerelmes Krisztina Aguilerával megy tovább a kedd délelőtt, a szerencsés pedig hát nem más, mint párja, legalábbis a legfrissebb paparazzó fotók tanúbizonysága szerint Észak-Olaszország Portofino partjainál egy luxus jachton készültek a szerelmeseket megörökítő fotók. Come on.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss hírek az utakról, az M1-esen Hegyeshalom felé, a Tatabánya óváros csomópontnál két autó és egy kamion ütközött a terelt szakaszon. Az 56-os kilométernél jelenleg áll a forgalom, a torlódás 8-9 kilométer. Napi munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ösön, ahol mindkét oldalon dolgoznak a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel, és karbantartás zajlik az M6-oson is a határ felé vezető alagútláncban, a 161-es és 171-es kilométer között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fel a legjobb zenék. Ez volt a dal az utolsó közösen eltöltött estéről és a közelgő búcsú okozta fájdalomról. Eagle Eye Cherry 97-es slágere a Safe Tonight után pedig jön Gwen Stefani Eve-vel Rich Girl. Ha én gazdag lennék, ... ki hogyan folytatná? Jöhetnek az üzenetek 06 20 75 55 155. Az időjárás biztosan a vénasszonyok nyarával folytatódik. 22-27 fok, sok napsütés, a reggelek viszont hűvösek már.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 11 óra a délelőtti holdponton a következő órában Sikén és Brian Adams dala segít át minket. Dongivát ne add föl, vagy a kávé világnapján ígyünk még egy kávét, és akkor... Minden másképp lesz, Blaze és Diaz dala is szól majd, aki pedig dugott balesetet lát, szintén szólhat 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérlethez. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit halljál. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, vagyis OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, Dunaújvárosban sem. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26 és tanév végén, vagyis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosítása alkalmas, igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Nagyszerűen szerepeltek a DKS-e tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt 3 aranyéremmel és egy ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állható Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Trenka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina, Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina 6. lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja Feol. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a Feol. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is, akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. Holnap száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggel helyenként pára is köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős kötések kísérhetik. Délután 22-27 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Még regisztrálhatnak a civil szervezetek az 1%-ra. Molyos jutalomfalatok kerültek le a polcokról. Rekordot dönthetett egy gyorshajtó Franciaországban. Villányi Eszter vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Mindkettejük mentelmi jogát tegnap függesztette fel a parlament, és a Honatyák Magyar Péter miniszterelnök esetében is így döntöttek. Sesták Miklós ellen vesztegetés, elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak, Hankó Balázst pedig az NKA ügy kapcsán hallgatják meg. Korábban mindketten azt mondták, nem követtek el bűncselekményt. A Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. A kormányfő pedig ma reggeli bejegyzésében azt írta, Magyarország végre nem következmények nélküli ország. Határidő közeleg, szerdáig lehet regisztrálni azoknak a civil szervezeteknek, amelyek igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására 2027-től, és korábban még nem regisztráltak. A NAV közölte, hogy a szükséges adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. Hangsúlyozták, hogy a regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát enélkül nem részesülhet egy szervezet sem a felajánlásokban. Még mindig nem állt helyre a rend teljesen a budapesti Rákos vasútállomáson. Egy petróleumot szállító szerelvény siklott ki tegnap, és a kőolajszármazék több négyzetméternyi területre szivárgott ki. A petróleum átfejtése még mindig tart, közölte a katasztrófavédelem. A MÁV Inform pedig arról tájékoztatott, hogy továbbra is korlátozásokra kell számítani a vasúti forgalomban az eset miatt. Kutyajutalomfalatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 g-os Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes, húsmentes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egyes zacskókban ugyanis élelmiszermoly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébik kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda kedvenceiknek. Gyorshajtási rekordot dönthetett egy sofőr Franciaországban. 312 km/h hajtott egy Porsche-val egy olyan strádán, ahol a megengedett sebesség 130. Azonnal bevonták a jogsíját, a sportkocsit pedig lefoglalták. A jelentős pénzbüntetés mellett akár 3 hónap börtönt is kaphat az elkövető. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában olyan megkerülhetetlen előadóktól, mint Michael Jackson, a Take That, Adamski vagy Pink, az órát a Scissor Sisters dala indítja, I Don't Feel Like Dancing, 5 perc elmúlt 11. 09-29 a mai kedd, a Mihályok névnapja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek fordulójáról, pontosabban abból az évből jön most egy dal, amikor még egyessel kezdődött az évszám, és utoljára azaz 1999-ből a chicagói Paul Johnsontól ez a Get Get Down, még több kedvenc, ráadásul mixben, esténként a Night Shiftben, a kedd a punki napja, úgyhogy 6-tól a házigazda a White Boy, 7-től pedig DJ Hangya hozza az ezredforduló legnagyobb punki himnuszait a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék, friss hírek az utakról, munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ösön Budapest felé a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Dolgoznak az M6-oson is a határ felé vezető alagútláncban, a 161-es és a 171-es kilométer között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat kívánok az ebédhez, a délután első jó kívánsága, a hírek után pedig a Basement Jackstől jön. Good luck, sok szerencsét! A dalt már Majoros Rita indítja, Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, vagyis OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, Dunaújvárosban sem. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén, vagyis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosítása alkalmas, igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Ismét benépesült a Barátságháza, végére ért a harmadik éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és a bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja a FEOL. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a FEOL. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is, akik három korcsoportban egyénileg vagy két fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások harmadik osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti eszél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Csúszhat az ügynök akták nyilvánosságra hozása, több száz programot kínál a múzeumok őszi fesztiválja, összetűzés lett az iskolai zavargásokból Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Két hete csúszhat az ügynök akták nyilvánosságra hozása. Az ezzel kapcsolatos törvény hatályba lépésének módosítását kezdeményezte a kormányzó párt. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor október 20-a helyett november 4-től kezdve lesznek majd fokozatosan megismerhetőek a dokumentumok egy online felületen. A módosítást azzal indokolták, hogy az iratanyag átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a vártnál több időt vesz igénybe. csökkentik az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összegét. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 millió 800 ezer forint járhat. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A programra szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják. A felszabaduló pénzből az eddigi 42 ezer mellé további mintegy 15 ezer pályázót lehet bevonni. A változás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a pályázatot. Csak nem 550 programmal várják a látogatókat országszerte a múzeumok a következő hetekben. Elkezdődött ugyanis a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez mintegy 150 intézmény csatlakozott. November 15-éig különleges tárlatvezetésekkel, előadásokkal, múzeumi foglalkozásokkal és kézműves programokkal készülnek. A látogatók emellett workshopokon, sétákon, túrákon és koncerteken is részt vehetnek. Összecsapásokba torkoltak a középiskolai tüntetések Franciaországban. 164 embert tartóztattak le a rendőrök, 180 iskolában voltak zavargások. A tiltakozó akciók egy hete kezdődtek egy párizsi gimnáziumban, ahol több tanári állás is betöltetlen, ez terjedt tovább országszerte. A tanulók követelései sokrétűek, az erőforrás és tanárhiánytól kezdve az épületek leromlott állapotán keresztül a mobiltelefon tilalom enyhítéséig, és akár a menzai ételek minőségéig terjednek. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodálatos kedd délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Hát megint csak itt vagyok, beköszöntem, jó étvágyot kívánok az ebédelőknek, és hívom önöket, hogy töltsék velem a következő néhány órát, vagy akár az egész délutánt is, isteni slágerek között. Jön mindjárt a Savage Garden, Vastag Tamás, most pedig Basement Jack-szel indulunk. Jön a Good Luck, szép napot!
0: Lesz te fel, a

Veszte fel a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a kedd. Én pedig így a délután már is egy információval kezdeném. Méghozzá azoknak, akik villamossal jönnének, mennének a Széll-Kálmán tér környékéről, mert ugye a 17-es és a 61-es villamos helyett a Móricz Zsigmond körtér és a Széll-Kálmán tér között pótlóbusz közlekedik. A villamosok a Budaörsi út, Villányi út és a Móricz Zsigmond tér között járnak. Az 56-os a villamos helyett a Dózsa-György tér és a Széll-Kálmán tér között is pótlóbusz van, illetve az 59-es villamos sem közlekedik a Márton-Áron tér és a Széll-Kálmán tér között, itt is pótlóbusszal lehet egyébként közlekedni. Úgyhogy ezzel kell számolni azoknak, akik éppen úton vannak vagy elindulnak. Én is belefutottam, pont ezért talán hasznos információ lehet, úgyhogy mindenki ezzel számoljon, és talán egy icipicit több menetidővel, vagy mondjuk egy-két gyaloglással, egy-két megálló gyaloglással. Egyébként fantasztikus idő van kint, szinte tényleg késő nyári, úgyhogy azért szerintem az a sétálás is mindenképpen meggondolandó. Én pedig szép napot kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel jelentkezem a mai délutánon is, úgyhogy ha van egy kis idejük, akkor törtsék velem akár a következő perceket, vagy a következő órákat. Mindjárt jövök még közlekedési információkkal, a napkértésével is, de előtte Olivia és a You're Not Alone, csak hogy jó hangulatunk legyen itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, már meg is jöttem közlekedési információkkal. Önöket is arra kérem, hogy ha járnak elnek az ország útjain, és van infójuk, akkor hívjanak fel, vagy írjanak egy üzenetet a 0620 55 55 155-re. Köszönöm. Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-esen Hegyesalon felé a Tatabány Óváros csomópontnál a terelt szakaszon. Az 56-os kilométernél úgy tűnik, hogy minden sáv szabadon járható, de azért elég nagy a torlódás, ami időközben kialakult, legalább 7-8 kilométeres. Erről számoltak be a hallgatóink, úgyhogy itt még azért araszolásra kell számolni, amely már hátrébb húzódott Bicske térségéig, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Még egyszer, várom az útinfókat ma is, jó utat és vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM 93.1 Best FM. A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és az Indulj el, amikor Kék túrázom, ezt szoktam magamnak énekelgetni. Hát a következő órában is lesz mit énekelni, egyébként pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán énekeljük majd a Black Eyed Peas dalát, jön a Where is the Love? És jön Dániel Figergő és az Utazók dala is.
2: Egyedül ébredem, és egyedül fekszem le, de már nem is érdekel, vajon hol voltál este?
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérlethez. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, vagyis OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, Dunaújvárosban sem. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26 és tanév végén, vagyis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosítása alkalmas, igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Nagyszerűen szerepeltek a DKS tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt 3 aranyéremmel és 1 ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állható Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Trenka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina, Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina 6. lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja Feol. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoki a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a Feol. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejérvár megyei diákok alkotásait is, akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti eszél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
4: Pályázatot írnak ki a fogyatékossággal élők támogatására. Elkaptak egy nemzetközi betörőbandát Budapesten. Folyamatosan esik az eső Japánban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Nemzetközi betörőbandára csaptak le a rendőrök Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló bűnözői csoport egy ukrán rendszámú autóval portyázott Budapesten. 9 lakásbetörés írható a számlájukra. A BRFK nyomozó főosztályának vezetője Gál Sándor közölte, csak nem 17 millió forintos kárt okoztak a betörők. Műszaki cikkeket, ékszereket, nagyértékű órákat, készpénzt loptak. A három férfi nem tett vallomást, 30 napra letartóztatták őket. Iskolatársaira és tanáraira támadt egy diák Szlovéniában. A nyolcadikos tanuló egy éles tárggyal sebesítette meg őket. Az eset ma reggel történt, és már el is fogták a fiút. A helyszíre mentő helikoptert is riasztottak. Egy hírportál szerint 2 tanárnő és egy diáklány súlyosan megsérült, de nincsenek életveszélyben. A rendőrség 2 sérültről adott hírt. Nem áll el az eső Japánban. A hetek óta tartó csapadék miatt víz alatt vannak a szántóföldek, írja a Bloomberg. Tokióban már a 34. egymást követő esős napot regisztrálták, ami a mérések 1886-os kezdete óta példátlan. A napsütéses órák száma az ilyenkor szokásos 40%-át sem éri el. Ez az időjárás drágulást okoz a friss élelmiszereknél. Változásra a következő napokban sem számíthatnak Japánban, ráadásul egy tájfun is súrolja a partvidéket. Nálunk viszont nem lesz eső, mondom a részleteket. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után is, ahogy ígértem, lesz mit énekelgetni. Én Majoros Rita vagyok, önök a Best FM-et hallgatják, szóval a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy egyszerűen jó legyen a délutánjuk. Jön mindjárt a Simply Red és a Fairground, de itt lesz Aiken is, és a Locked Up jön, majd Dalunis és az I Got Five on It, úgyhogy lesz itt minden. De most még Tom Novi és Lima indít.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Unique Füst Láng nélkül dala után a nap kérdésével megyek tovább, ahol visszaugrunk a gyerekkorunkban. A gyerekkori félrehallások és a gyerekkori félreértések lesz a ma délutáni téma. Mik voltak azok, amiket akár dalként félrehallottunk, vagy azok a helyek, mondjuk a kukutyin, amiről azt sem tudtuk, hogy létezik, nem létezik, mi ez a hely, miért járnak oda zabot hegyezni, stb. Vagy éppen a Mici Mackó betétdalában a Sti többi fickó, én mindig Sti tudi fickónak énekeltem, és soha nem jöttem volna rá, ha felnőttként nem olvasom el a szöveget, hogy egyébként itt mit is énekeltek. Szóval mik azok a gyerekkori félrehallások, félreértések, amiken ma már csak jókat nevetünk. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ma is az üzenetek. De ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat. De akár nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy sokkal könnyebb, vagy szívesebben elmesélnék a saját sztoriukat. Miközben zenélünk tovább, hiszen jön, ahogy ígértem már az óra elején, a Simply Red és a Fairground. Előtte még a Negrokán és a Gadavez, úgyhogy lehet egy picit jobbra-balra táncikálni.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Simply Red és a Fairground, ezek pedig a legfrissebb infók az utakról. Az M7-esen Budapest felé Siófoknál egy kamion kereke kigyulladt korábban. A 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. Karbantartási munkák folynak az M6-oson, a határ felé az Alagútláncban. A 161-es és a 171-es kilométerek között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányban egy-egy sáv járható. Munka folyik az M5-ösön is, Budapest felé a Dabasújhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot le is zártak. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, bárkinek van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Itt egy Csaba is, aki azt írja, hogy a Budaörsi úton baleset történt a Dajka Gábor utcánál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, illetve jött még egy információ, hogy a Krisztina körúton is baleset történt, méghozzá a Krisztina tér után. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620-55-55-155. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ricsitől kaptam egy információt, hogy Budapesten baleset történt az Attila úton, méghozzá a Korlát utca és a Körmöci utca között, úgyhogy nagyon köszönöm az infót. Ha önök is hívnának, akkor megköszönöm az infót. 06 20 55 55 155, itt hívjanak, akár a következő órában is, hiszen másodperceken belül délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Miller Dávid és a Sütanap.
2: Süt a nap, hogyha veled vagyok, minden mese szép. Süt a nap, és a napsugarakkal a tekintetem az
1: és a Colton Crowe is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérlethez. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, vagyis OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, Dunaújvárosban sem. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26 és tanév végén, vagyis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosítása alkalmas, igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a FEOL. Fejér megye egyik legromantikusabb helyszíne ismét tök jó programokat kínálta, a tökfaragástól kezdve a szüreti sokadalom felvonulásán át a táncházig, minden volt a tök jó hét nyitó hétvégén. Martonvásáron már 5. alkalommal rendezik meg az ingyenes tökfesztivált, a fellépők mellett számos érdekesség és látványosság is várta a kilátogatókat, a családok igazi halloweeni hangulatba kerülhettek, fotózkodhattak a Brunswick Beethoven kulturális központ sarkán a faragott töklámpásokkal, valamint a Brunswick kastély kertjében található tök installációkkal is, írja a FEOL. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is, akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti eszél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Még regisztrálhatnak a civil szervezetek az 1%-ra. Korlátok nélkül lehet majd kutatni az ügynökaktákat. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Határidő közeleg, szerdáig lehet regisztrálni azoknak a civil szervezeteknek, amelyek igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására 2027-től, és korábban még nem regisztráltak. A NAV közölte, hogy a szükséges adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. Hangsúlyozták, hogy a regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát enélkül nem részesülhet egy szervezet sem a felajánlásokban. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz közölte, hogy az oldalon hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai két ütemben. A keresés korlátozásoktól mentes lesz és regisztrációhoz sem kötik. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
5: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
4: A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sport Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban állt színpadra. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve költ párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Mik azok a gyermekkori félrehallások, félreértések, amiken felnőttként már csak jót nevetünk, vagy amikről egyáltalán csak felnőttként tudtuk meg, hogy hogyan is kellett volna énekelni. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. Így 5 percek, 2 óra után pedig Emily Sunday és a Next to Me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, gyerekkori félreértések, félrehallások a ma délutáni téma, úgyhogy nézzük az üzeneteket. A Bobitából nagyon sokan írtak, például Kira, aki azt írta, hogy ugye eredetileg az van, hogy törpe király fia lánya, ez az eredeti szöveg, ez a termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya, viszont ő mindig úgy énekelte, hogy törpe királyfi a lánya, és egyszerűen felnőttként jött rá, hogy mit is kellett volna énekelni, de Laci is a Bobitából írt, Szárnyati Géza malacra. Ki az a Géza, és milyen malacra? Ugye ez eredetileg Szárnyat igéz a malacra. Imádom ezeket a félrehallásokat. Azt írta Niki, ő a darás tésztával volt úgy, hogy az darás tészta, és azt felnőttként tudta meg, vagy hát már idősebbként, hogy az nem darázs tészta, és ő mindig a darazsakat kereste benne gyerekkorában. Írt Tamara is, hogy ő pedig a Liszt rapszódiát énekelte mindig Rips rapszódiának. Egyébként szerintem én is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a gyerekkori félreértések, félrehallások. A következő dalt talán azt sem hallotta félre, aki egyébként mondjuk nem tud angolul, vagy nem tudta az eredeti szöveget. A Fugees érkezik, és a Ready or Not, egy 96-os giga mega sláger itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A kettes főúton Hont határában egy műszaki hibás kamion veszteg el a 75-ös kilométernél, félútpályát lezártak. Három autó ütközött az 53-as főúton Pirtó közelében, ezt írták a hallgatóink, a 47-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva lehet haladni. Az M7-es autópályán Budapest felé Siófoknál pedig egy kamion kerekkel gyulladt ki korábban a 103-as kilométernél, a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. Budapestről is kaptam információt, hogy a Rákóczi úton baleset történt, méghozzá a Blahalújza tér előtt az Osváth utcánál, Hásfa utca, Osváth utca közötti szakaszon. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban, és a számunk nem változott, 0620 55 55 155, hívjanak vagy írjanak, ha látnak valamit az utakon. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt 3 aranyéremmel és 1 ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állhatott Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Renka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina 6. lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja Feol. Ismét benépesült a Barátságháza, végére ért a 3. éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja Feol. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a Feol. Innen Fejér vármegyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon, Bács-Kiskun vármegyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kapócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra is. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kapócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Nébih itt Fejér vármegyében is azt kéri, hogy ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Holnap száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggel helyenként pára is köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 22-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Meg is érkeztünk a kedd délután kellős közepéhez. Mindenkinek szép napot kívánok, és tudom, még melóznak jó páran dunaújvárosi hallgatók, úgyhogy kitartást. Ez a 93.1 Best FM. Együtt töltünk ma is 3,5 órát. A mikrofon mögött Molek Csongor, és az első előadó most ebben a felvonásban James Blunt.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93, egy Best FM, a legjobb zenék. Mihály névnapja van ma, szeptember 29-ét írunk dunói városi hallgatók. Nekik boldog névnapot, a szülinaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig, a mikrofon mögött Molek Csongor. Igen, 1026. éve Szent Mihály napja mai, és 61 évvel ezelőtt kihirdették, hogy a Szovjetunió saját felségterületének nyilvánította a baráti szocialista országokat. Híres emberek, akik szeptember 29-én születtek, 117 éve látott napvilágot Kertész Erzsébet, József Attila díjas író, aki elsősorban fiataloknak, különösen lányoknak írt regényei, a Csíkos könyvek sorozatában jelentek meg. És 101 éve született Zsurzs Éva, Kossuth díjas filmrendező, érdemes művész. Akik ünnepelnek ma, kedves hallgatók, Isten éltesse őket nagyon sokáig, Britney Spears énekel most egyet, és korábbi nagyslágere következik. Meghallgatjuk a Crazy című felvételt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Aztán hasonló helyzet Kiskullacháza Izsák összekötő úton, az 52.03-ason a 11-es kilométernél, elméletileg holnap már a délutáni órákban várható változás, most útszűkület mindenféleképpen lassítja a közlekedést. És Dunaföldvár Seregélyes összekötő úton is kátyúzási munkák miatt fennakadásra számítani kell a 62.28-ason, a 21-es 22-es kilométernél. Hogy még hol van akadály, kérem jelezzék, ha van egyéb info utakkal kapcsolatban, 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, Will Smith slágere következik egy filmes betétdal, ez a Wild Wild West.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en mindenkinek tartalmas kedd délutánt kívánok, és páran elméletileg már végeztek a melóval a mai napra, úgyhogy jó pihit, a többieknek pedig kitartást este 6-ig. Itt a Besten, még miénk a pálya. Én Molek Csongor vagyok, és Tájó Cruz indítja az órát. Meghallgatjuk a Troublemaker című dalt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
3: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
6: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Ma van az élelmiszer pazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer hulladék csökkentésére és a környezettudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a Földön termelt élelmiszerek egyharmada minden évben kárba vész, miközben csak nem 1 milliárdan éheznek világszerte. Az étel hulladék mérséklése emellett segít az éghajlatváltozás lassításában és a fenntarthatóbb gazdálkodásban. A Nébik idén is meghirdette az élelmiszer pazarlás elleni kezdeményezését, az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott, a vásárlók minden online rendelés mellé egy hűtőmágnest kapnak ajándékba. Meghalt Székely Gábor, a magyar zsidó közélet meghatározó alakja. A rendszerváltás utáni első önkormányzati ciklusban Budapest főpolgármester helyetteseként dolgozott. Később több szervezet, például a Holokauszt Közalapítvány, valamint a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöki feladatait is ellátta. Pályafutása utolsó szakaszában az újjáéledő egri zsidó hitközséget vezette. Székely Gábor 79 éves volt. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióban hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A Független Benzinkutak a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az évelején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Hagyományőrző bemutatók és előadások is várják az érteklődőket a Barbár Napok elnevezésű rendezvényen, az Aquincumi Múzeum és a Régészeti Parkban október 1. szombatján és vasárnapján. A látogatók hagyományőrző csapatok segítségével megismerkedhetnek a kelták és a germánok mindennapjaival, ellátogathatnak a törzsek képviselőinek táboraiba, megfigyelhetik a szokásaikat, öltözetüket, kipróbálhatják fegyvereiket, a rendezvényt vadászmadár bemutató gyógynövénysét, a bátorság próba és kincskereső játék is gazdagítja. Egy arany és 3 ezüstérmet nyert a magyar csapat a szakmák világbajnokságán. A Gutai Dénes Pap Mátyás mechatronikai csapat aranyérmet nyert, Albert Martin autószerelő, Zimmer Zoltán festő, díszítőfestő, Györfi Marcel webfejlesztő pedig ezüstérmet szerzett. A WorldSkills Shanghai 2026 világbajnokságon Magyarországot 25 versenyszámban 29 induló képviselte. A szeptember 22-e és 27-e között megrendezett eseményen 68 ország 1385 fiatalja 64 versenyszámban mérte összetudását. Híreink végén az időjárásról. Napos száraz idő ígérkezik, legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a keleti a szél időnként megélénkül, délután 22-26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Pörögnek a kedvencek megállás nélkül, híd délután is kedden, kedves dunói városi hallgatók, hol? Itt a 93.1 Best FM-en. A mikrofon mögött Molek Csongor. Jelentkezem még a stúdióból egészen este 6 óráig olyan dalokkal, amelyeket bármikor szívesen hallgatunk. Tayo Cruz indítja az órát, és szól a Troublemaker.
0: 93.1 Best.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem üldözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, folytatjuk együtt még a délutánt, és persze a jó hangulatot is, itt a Best End Dunói Városi Hallgatók, én Oleg Csongor vagyok, időjárás ügyileg, nézzük, hogy alakul majd a holnapi nap, a szerda, ide a mi tehetségünkre is, száraz napos időt jósolnak a hozzáértők, egyébként szinte mindenhol ez várható az országban, a déli esszelet kísérik majd erősebb élénkebb lökések, és a csúcsérték olyan 24-27 fok körül valószínű, tehát kapjuk még ezt a késő nyári időjárást itt tényleg szeptember végén. Hajnalban pedig 3-7 fok körül mérünk majd. Így alakul a hőmérséklet a reggeli órákban. Pollenterhelés már nem vészes, bár ezt tegnap is elmondtam, a parlagfű és a gombák pollen koncentrációja van még közepes tartományban, a libatovfélék, az üröm, csalánfélék, pázsitfűfélék pollen szintje pedig alacsony, tüneteket az utóbb említett növények már nem okoznak az érzékeny hallgatóknál. Ezt a felvételét játszom, most meghallgatjuk az American Boy című slágert.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Rögös úton jött.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
3: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng.

Ez itt a 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Egy rövid eseménybeszámolóval jelentkezünk, kedves dunaújvárosi hallgatók, ugyanis tényleg rendkívüli eseménnyel kezdte az idei évadot a Kálvin János Református Gimnázium és Általános Iskola. A rendhagyó irodalomóráinak sorában mesés tanévkezdés címmel Berec András vendégeskedett Dunaújvárosban, és teltház fogadta a népszerű előadót, az eseménynek rendhagyó módon a Városháza Cészárny rendezvényterme adott otthont. Az érdeklődőket Gyurkígy Katalin, a szervezőintézmény igazgatója köszöntötte, felelevenítve az este szervezésének hátterét, a helyszínválasztás kapcsán pedig köszönetet mondott Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármesternek a segítségért. És még az előadás előtt Barta Endre említett jó pár információt, ahogy mondta, nagyon örül, hogy a rendezvényterem adott hont az eseménynek, és rögtön igent mondott a Kálvin Gimnázium képviselőinek megkeresésére. Egyfelől az ő szívéhez is közel áll Berec András személyisége, világa, örömteli, hogy Dunaújvárosba is eljutott a bemutatója. A beszámoló fent van részletesen egyébként a dunaújváros.com hírportálon. Az előadóink közül most Christina Aguilera következik, és az Ain't No Other Man című slágere. Hey!

0: kéred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, mindenkit szeretettel köszöntök Dunaújvárosból is a környékünkről. Már csak egy órát pörgetünk le, így késő délután kedden, kedves hallgatók. És remélem, hogy jó páran már otthon vannak és tervezgetik ma estére a pihenést. A mikrofon mögött Molek Csongor, és énekel mindjárt Sophie Alice Baxter, ez a Murder on the Dance Floor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujhaz.hu.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásokból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa, 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Minden idők legsúlyosabb gyorshajtását regisztrálták Franciaországban. Egy férfi Porsche-ével 312 km/órás sebességgel száguldott az autópályán a svájci határ közelében. 130 km/órás sebességkorlátozás mellett a gyorshajtó jogosítványát bevonták, kocsiját pedig elvontatták. A férfi 3 hónap börtönt és csaknem 1,5 millió forintnyi pénzbírságot kaphat. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébik élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A héten kezdődő akcióban minden Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébik maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy 4 tagú család. Ennek több mint 1/3 azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Egy arany és 3 ezüstérmet nyert a magyar csapat a szakmák világbajnokságán. A Gutai Dénes Pap Mátyás mechatronikai csapat aranyérmet nyert, Albert Martin autószerelő, Zimmer Zoltán festő, díszítőfestő, Györfi Marcel webfejlesztő pedig ezüstérmet szerzett. A WorldSkills Shanghai 2026 világbajnokságon Magyarországot 25 versenyszámban 29 induló képviselte. A szeptember 22-e és 27-e között megrendezett eseményen 68 ország 1385 fiatalja 64 versenyszámban mérte összetudását. Ma van az élelmiszer pazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer hulladék csökkentésére és a környezettudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a Földön termelt élelmiszerek 1/3 minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Az étel hulladék mérséklése emellett segít az éghajlatváltozás lassításában és a fenntarthatóbb gazdálkodásban. A Nébik idén is meghirdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését, az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott, a vásárlók minden online rendelés mellé egy hűtőmágnest kapnak ajándékba. Híreink végén az időjárásról. Napos száraz idő ígérkezik, legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a keleti szél időnként megélénkül, délután 22-26 fok várható.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Nagyszerűen szerepeltek a DKS-e tornászai, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagyszerűen szerepeltek a DKS-e tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt 3 aranyéremmel és 1 ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állhatott Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Renka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina 6. lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja Feol. Ismét benépesült a Barátság háza, végére ért a 3. éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja Feol. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoki a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a Feol. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okos telefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják az adott termékekhez előírt tájékoztatást. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon, Bács-Kiskunvár megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kapócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra is. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kapócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Nébih itt Fejér vármegyében is azt kéri, hogy ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti eszél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Lassan belépünk tényleg a 2 óra estébe, dunaújvárosi hallgatók, és remélem itt vannak velünk a 93-1 Best FM-en jó sokan, és csatlakoztak jó páran. Külön köszöntöm az új hallgatóinkat. A nevem Molek Csongor, és jönnek még a kedvenc slágerek a következő órákban is. Sophie Alice Baxtertől szól most a Marden on the Dance Floor című dal.
0: 93-1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, kedves dunaújvárosi közlekedők. A mikrofon mögött Molek Csongor, és vannak infóim ismét. Ugrunk először az 51-esre. Ez Budapest-Baja-Herceg-Szentú másodrendű főút, itt a 49-es és az 51-es kilométer között. Ma is számítani kell félpályás lezárásra munkálatok miatt, és végzik még a csomópont építési munkákat továbbra is az 52-esen, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél, valamikor december környékén várható változás, jelenleg érvényben van az útszűkület. Kérem jelezzék, ha van egyéb útinfó, 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Liza Stansfield nagy slágerét játszom most, a dal címe The Real Thing.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Fókuszban pedig a tollas labda, Dunói Veresi hallgatók. Kétnapos országos ranglista versenyt rendezett a Danubius KSE tollas labda szakosztálya. Még a hétvégén és a viadalon az U11, 13, 15, 17 és U19-es korosztály játékosai mérték össze egymással erejüket, és ahogy azt Varga Gabriella, a Danubius KSE vezetője említette, a kettő nap alatt összesen 186 találkozón léptek pályára a verseny résztvevői. A megméretésen szombaton 14, vasárnap 13 dunaújvárosi versenyző lépett pályára, és a dobogós helyezések nem maradtak el, mivel a Danubius KSE fiataljai összesen 11 érmet, 2 ezüstöt, valamint 9 bronzérmet szereztek. Gratulálunk, a beszámoló ott van a dunaújveres.com hírportál aktuális cikkében. Igen részletesen. Jessie J korábbi slágerével készültem a következő percekre, meghallgatjuk a Domino című dalt.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Én lassan búcsúzom, így kett kora este, kedves dunai versi hallgatók. Donna Lewis-tól szól még az I Love You Always Forever című dal, és ez a búcsúsláger. Köszönöm szépen a mai közreműködést és a figyelmet is mindenkinek, remélem jól szórakoztak. Holnap is miénk a pálya, a délutáni órákban 3 órától jelentkezem. Maradjanak a Best FM-en. Molek Csongort hallották, kellemes kora estét, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagyszerűen szerepeltek a DKSE tornászai a hétvégén rendezett mesterfokú bajnokságon. A Dunaújvárosi Klub képviseletében Mayer Gréta tarolt 3 aranyéremmel és 1 ezüsttel zárt, de a dobogó tetejére állhatott Cifra Bettina, Lili is és Kovács Regina is érmekkel zárt. Az egyéni összetett elsőség után Mayer Gréta duplázott, Frenka János tanítványa ugráson és gerendán lett első. Klubtársa Cifra Bettina Lili a felemás korlátot nyerte meg, itt Mayer ezüstérmet szerzett, Kovács Regina 6. lett, utóbbi talajon pedig bronzérmet szerzett, írja a Feol. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoki a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták, az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a Feol. Fejér megye egyik legromantikusabb helyszíne ismét tök jó programokat kínálta, a tökfaragástól kezdve a szüreti sokadalom felvonulásán át a táncházig, minden volt a tök jó hét nyitó hétvégéjén. Martonvásáron már 5. alkalommal rendezik meg az ingyenes tökfesztivált. A fellépők mellett számos érdekesség és látványosság is várta a kilátogatókat. A családok igazi halloweeni hangulatba kerülhettek, fotózkodhattak a Brunswick Beethoven kulturális központ sarkán a faragott töklámpásokkal, valamint a Brunswick kastély kertjében található tök installációkkal is, írja Feol. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait, több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. Holnap száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggel helyenként pára is köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 22-27 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Tovább fejlesztik a digitális ügyintézést. 40 éves a macskafogó, reklámnagykövet lett egy csatornában rekedszápa. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A TÁP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatóhoz is bejelentkezhetnek, webes ügyintézéskor akár egy QR kód beolvasásával újabb jelszó nélkül. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Visszautasította az ügyészeket fenyegető vagy nyomás alá helyező politikusi nyilatkozatokat a legfőbb ügyészség. A szervezet közleményében hangsúlyozta, az ügyészség önálló és független alkotmányos szervezet, amely nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. Álláspontjuk szerint az elmúlt napokban több politikai megszólalás is átlépte az elfogadható véleménynyilvánítás határát. Hozzátették, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
3: az Alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
2: Több mint 600 ezer látogatót vonzott egy csatornában rekedt cápa a dél-kurai puszánban. A 3,5 méteres állat több mint egy hete nem találja a kijáratot, és a parti őrség terelési kísérletei sem jártak sikerrel. A helyiek a kikötő után Bukanginak nevezték el, a város pedig tiszteletbeli reklám nagykövetté nevezte ki. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős napos idő ígérkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár a fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Minden este más-más a stílus, de mindig 120 percnyi mix. A legeslegelején 6 és 8 óra között, és ha már connected, hát akkor a funky szerelmesei nagyon jól tudják, hogy nekik bizony kedden kell nagyon ránk csatlakozni, ami ma van, úgyhogy mostantól funky, mixben 120 percen keresztül 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től 2-i rezidensünk, DJ Hangyával a lemezjátszok mögött. Indul a

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. White Boy.
1: Best FM Night Shift. Itt találtok meg minket Facebookon és Instagramon, de lehet a jó öreg Viber számunkat is használni. 0620 55

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Ha valaki ismételni szeretne, vagy pótolni, mert lemaradt rólunk bármely napról 6 és 8 óra között a Mixcloud a megfejtés, a Nightshift lemezlovasok ide töltik fel korábbi mixeiket. Mixcloud.com/DJ White Boy, hogyha valaki ezen korábbi mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ott megteheti. Vegyesen van minden, pont úgy, mint ahogy itt is szoktunk játszani. Hétfőtől vasárnapig mindent. Funkit, hiphopot, R&B-t, Classic House-t, Chill Lounge és Deep House mixeket. Mixcloud.com/DJ White Boy, a mixek mellett ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Amilyen gyorsan pörgött Bobby Brown nyelve az előző percekben, pont olyan villámsebességgel fogja majd pakolni a funkit a következő órában is. DJ Hangya, keddi rezidensünk, gyors helycsere, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, és még egy órán keresztül funkit mixel itt a Best FM a Night Shift második órájában. Szóval pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérlethez. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, vagyis OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, Dunaújvárosban sem. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén, vagyis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosítása alkalmas, igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Levonultak a területről a felújítást végző szakemberek, és ismét az orvosoké a székesfehérvári épület. Szeptember 28-án megújult környezetbe költözhettek vissza a Széchenyi utcai rendelő munkatársai. A lakótelep alsó szintjén található intézményt július 1-től lezárták. Az ideiglenes ellátást a Seregélyesi úton oldották meg, számolt be a FEOL. Fejér megye egyik legromantikusabb helyszíne ismét tök jó programokat kínálta. A tökfaragástól kezdve a szüreti sokadalom felvonulásán át a táncházig minden volt a tök jó hét nyitó hétvégéjén. Martonvásáron már 5. alkalommal rendezik meg az ingyenes tökfesztivált. A fellépők mellett számos érdekesség és látványosság is várta a kilátogatókat. A családok igazi halloweeni hangulatba kerülhettek. Fotózkodhattak a Brunswick Beethoven kulturális központ sarkán a faragott töklámpásokkal, valamint a Brunswick kastély kertjében található tök installációkkal is, írja FEOL. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is. Akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Napközben többfelé megélénkülhet majd a keleti eszél. Reggel 8 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-26 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Folytatódik az indián nyár, néhol 27 fok is lehet. Budapestre érkezett az Európai Ügyészség vezetője. Keresik az év hős kutyáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Budapestre érkezett Laura Kodruca Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője. A magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használt valamilyen emmi alapú szolgáltatást, a munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnénk felhívni a figyelmet, mondta a rádiónak Kovács Tünde szervező.
3: A cél igazából kettős, a figyelem felhívás ezeknek a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan és bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás lezajlott, közönség szavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
2: Egyedül sétált el édesanyja munkahelyére egy 18 hónapos gyerek Brazíliában. A kicsi észrevétlenül jött ki a bölcsödéből, majd mintegy 50 métert tett meg egy forgalmas úton. Az épülethez érve az üvegajtón kopogtatott, ahol a recepciós észrevette és bevitte. Az esetet a rendőrség és a helyi oktatási hatóság is vizsgálja. Holnap alig ha hozhat meglepetést az időjárás, derült ég, sok napsütés és száraz idő várhat ránk. A szél időnként megmozdulhat, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakulhat. Az előrejelzések szerint nagyjából ezen a pályán maradhatunk a hét második felében is. Csütörtöktől vasárnapig sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre készülhetünk. Délutánonként 22-27 fokot mérhetünk, miközben reggelente helyenként gyenge fagy sem kizárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Látod, mondtam, hogy nem vagy kirúgva. Most még, mert még egy órát itt kéne vixelned.
5: Dehogy is csinálja meg helyettem.
4: 5 évesek vagyunk ráadásul.
5: Ah, igen, tényleg. 5 évesek vagyunk.
4: Bizony.
5: Valamíg 5 évvel ezelőtt csörgött a telefonom, hogy háló,
4: hát
5: szevasz.
4: Hát egy picit hamarabb.
5: Nyár végén.
4: Hát igen.
5: Nyár végén.
4: Igen.
5: De figyelj már, kéne csinálni egy rádióműsort. Azt kéne játszani, amit tudsz.
4: Így.
5: Úgyhogy elkezdtünk kultizni.
4: Ja, Istenem. De ha tudom, hogy tízesével lövöd el a szarszó vicceket minden kedden.
5: Akkor nem csörgetsz meg.
4: Akkor is téged hívtalak volna, Isten áldjon meg. Hát kit hívjak funkizni, ha nem
5: téged? Hívjanak minket, a hallgatók.
4: Ez a beszél. 0-20-55-55-155, funki, még egy órán keresztül hangjával.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funki zenékkel. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Visszatérés mondat, egy kedvenc szokásom, ugye, hogy a dalokhoz nem passzoló témákat húzok elő. Lehet, hogy most lesz egy ilyen másik rovat is, ugye, hogy hónapokkal ezelőtt történt dolgok eszembe jutnak, és akkor azért megkérdezem még így visszamenőleg.
2: 50 felé már ez csak, ez így megy. Ez tapasztalatból tudom.
1: Nem, mert ugye megbeszéltük, nem. Hogy majd jössz, és akkor ugye pont azt hiszem, szeptember 1-én, de aztán neked is ott közbe jött valami.
2: Igen.
1: Mi volt a nyár? Egyébként most megyünk, mi az, ja, igen, az ugye, első hónapja.
2: Voltam szabadságom és nyaralni.
1: És nyaralni, igen.
2: Figyelj, teljesen jó volt. Én azt gondolom, hogy mindenki a saját bőrén szó szerint tapasztalta, hogy ezerrel tombolt a nyár. Úgyhogy nekünk is jó volt. Jó, hát ugye kisgyermekes családapaként ugye én a Balaton déli partját választom, annak ellenére, hogy ugye sokan mostanság nem kedvelik, mert hogy olyan az eleje olyan sekély.
1: Pedig bocsánat, hát ez a legjobb kifogás. Apa, gyere be fürdeni! Hova? Nincs is víz. Kész. És már meg is vagyunk.
2: De én megmondom őszintén, hogy egy kicsit bejjebb sétálva, teljesen ilyen kis, említom, ilyen kis szigeteket találtunk, és akkor gyerekek ott homokoztak, pancsoltak, és akkor nem kellett félni attól, hogy ellepi őket a víz.
1: Az a kisebb sziget, amit találtál, azt egyébként tudják, a Tihany.

0: A legjobb zenék mixben.
1: A hangja annyira lelkiismeretes, hogy az egyik kezében most is mixel, a másikkal éppen tölti fel a Mixcloudra a mixeket, mert hát abból sose elég, ugye? Úgyhogy aki az egyre gyarapodó számú hangja mixeket szeretné a Mixcloudra visszahallgatni, azt hogy teheti meg?
2: Hát úgy, hogy a browser kereső sávjába beírja, hogy www.mixcloud.com/hangja nagy hával.
1: Csak legyen elég energiája legörgetni ugye a legaljára, mert annyi még szarasz.
2: Figyelj, ezt elmondani is rengeteg energia kell.

Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Ez már ugye nyáron tapasztalható volt, hogy most már ezek a multik, meg hiper, meg szupermarketek, én is tudom, most már nem hetekkel, hónapokkal előre, most már ilyen negyedévekkel előre gondolkodnak. Tehát éppen, hogy vége lett a sulinak, érted, kezdődött volna a nyár.
2: Igen.
1: Addigra már le voltak szedve a strandlabdák,
2: matracok.
1: Na pont ez lenne a kérdés. Ugyan még nem vagyunk túl a Halloween-en, meg a halottak napján se, de most akkor hirdetnék egy versenyt, hogy hol látjátok majd először, igen, a karácsonyfa díszeket kint a boltban.
2: De ez most hogy jutott eszedbe?
1: Hát az, hogy jövő héten már október.
2: Ja, és akkor...
1: Tehát, hogy azt hinnéd, hogy most még...
2: Ugye és már, régen... már előre így stresszelsz.
1: Nem stresszelek, csak hogy tényleg nem is olyan régen évekkel ezelőtt, azért még ennek így volt egy menete, de hogy most már annyira mindenki előre rohan, hogy mondom, tehát az volt, hogy vége volt a sulinak, és már a következő héten még el se kezdődött a nyár, de már a suli kezdésre ott voltak a tollak, a füzetek, a stb. Majd amikor vége lett a nyárnak, akkor már lehetett, tehát még augusztus vége volt, már lehetett Halloween tököket venni. Úgyhogy most, hogy már haladunk a Halloween tökök felé, ugye, október 31-november.
2: Ha most azt megveszed, a szeptemberben az novemberig nem...
1: Hát jó, nem konkrétan magát a tököt, de hogy már a kis denevér izé zbaszok kim voltak, meg a gyertyák, tehát hogy érted? És akkor most, hogy még ugyan nem vagyunk ott, de szerintem gondolom most meg már, hát akkor előre rohanva, most már előkerülnek majd a Mikulás csizmák, a karácsonyfa díszek, úgyhogy szeretnék egy versenyt hirdetni, tehát 0-20-50-50-105 fotóval legyetek kedvesek, küldjetek el, hogy hol bukkannak fel először karácsonyfák, karácsonyfa díszek. Mariah Carey, hol énekli először, hogy All I Want For Christmas, mert biztos, hogy ez most mindjárt itt van a nyakunkon, de tényleg.
2: Igen, és George Michael, illetve a Wham, Last Christmas.
1: Pontosan, jó. Na, mi viszont nem rohanunk előre ennyire, jövőket, akkor ugyanúgy funky, de azért az már október lesz, innen indultam, mindig picit így szertágazó volt ez a gondolatmenet, de szóval ez volt a mondatom lényege.
2: Van még valamit mondanod?
1: Nincs.
2: Jó, akkor
1: ennyi,
2: legközelebb, sziasztok.
1: Jó, az jövőket. Az már október lesz.
2: Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új programok segíthetik a fogyatékossággal élőket. 6 milliárd forintból fejlesztik a balatoni kombikikötőket. 7 nap tánccal döntené meg a világrekordot egy nigériai férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családtagjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat például a segítő és terápiás kutyák kiképzése és munkába állítása, valamint a fogyatékossággal élő gyermekeket vagy felnőtteket nevelő családokat segítő szolgáltatások fejlesztése. A keretből új szakmai programokat is elindíthatnak, illetve a már működő szolgáltatásokat is továbbfejleszthetik. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mindegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta a rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
1: Letették a Szántódi és a Tihanyi komb kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. Korszerűsítik a mólókat, az utasvárókat, a közlekedési sávokat és a jegyértékesítést, valamint e-sávot is kialakítanak. A munkálatok októberben felgyorsulnak, de a kombok továbbra is menetrend szerint közlekednek. 7 napon át összesen 168 órán keresztül táncolna egy nigériai férfi, hogy világrekordot döntsön. Lagosban vágott bele a kísérletben, amely során óránként 5 perc pihenőt kap. A jelenlegi rekord 127 óra, ezt egy 16 éves indiai lány állította fel 2023-ban. A Guinness ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg, hogy a nigériai táncos kísérlete megfelele a hivatalos feltételeknek. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős napos idő ígérkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár a fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 3 évvel ezelőtt ezen a napon hogy örültek az NSYNC rajongók, hogy hosszú évek kihagyása után végre új kislemezt jelentetett meg a zenekar, és akkor mindenki azt hitte, hogy ezzel a lendülettel majd megint összeáll a csapat. Nem. Azóta sem, és hát a közeljövőben sem úgy néz ki, hogy lenne megint NSYNC. A legaktívabb tag Justin Timberlake, beleindul a következő óra.
3: Ez a Night Shift a Best

Sziasztok, a legjobb zenék! Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerül

0: Best FM a legjobb zenék, már a stúdió is megerősítette, hogy vagy 26 végén, vagy 2021 elején kezdik majd forgatni a Michael című mozifilm második részét. Tehát még csak 26 végén kezdik el forgatni, szóval az interneten található Michael 2 előzetesek kivétel nélkül mindegyike. Óriási nagy kamu.
1: You don't remember the time.

Best FM, a legjobb zenék. Hivatalosan 47 olyan dal létezik, amely részben vagy egészben a Delegation You and I című klasszikusára épül. Legutóbb épp David Guetta dolgozta át ezt a dalt. Pont úgy, mint ahogy 99-ben tette ezt Tom Novi Limával. A Now or Never érkezik itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább fejlesztik a digitális ügyintézést. 40 éves a macskafogó, reklámnagykövet lett egy csatornában rekedt szápa. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A TÁP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatóhoz is bejelentkezhetnek, webes ügyintézéskor akár egy QR kód beolvasásával újabb jelszó nélkül. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Visszautasította az ügyészeket fenyegető vagy nyomás alá helyező politikusi nyilatkozatokat a legfőbb ügyészség. A szervezet közleményében hangsúlyozta, az ügyészség önálló és független alkotmányos szervezet, amely nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. Álláspontjuk szerint az elmúlt napokban több politikai megszólalás is átlépte az elfogadható véleménynyilvánítás határát. Hozzátették, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: Több mint 600 ezer látogatót vonzott egy csatornában rekedt szápa a dél-kurai Puszánban. A 3,5 méteres állat több mint egy hete nem találja a kijáratot, és a parti őrség terelési kísérletei sem jártak sikerrel. A helyiek a kikötő után Bukanginak nevezték el, a város pedig tiszteletbeli reklámnagykövetté nevezte ki. Holnap alig ha hozhat meglepetést az időjárás, derült ég, sok napsütés és száraz idő várhat ránk. A szél időnként megmozdulhat, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 22 és 26 fok között alakulhat. Az előrejelzések szerint nagyjából ezen a pályán maradhatunk a hét második felében is. Csütörtöktől vasárnapig sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre készülhetünk. Délutánonként 22-27 fokot mérhetünk, miközben reggelente helyenként gyenge fagy sem kizárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift

Best FM, a legjobb zenék Damon Albarn most érkező virtuális zenekarával, a Gorillaz négyszer is volt már Magyarországon, míg a másik fő projektjével, a Blurrel eddig csak egyetlen egyszer koncertezett 2013-ban. Szóval igazából itt lenne most már az ideje, hogy megint ellátogassanak hozzánk, mert a legutóbbi Gorillaz koncert is 2018-ban volt a Szigeten. Jön az a dal, amely viszont egyik hazai, és gondolom egyik koncertjükre úgy általában sem hiányozhat. Feel Good Incorporated, most itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap még az előttünk álló egy hétre 24 fokos nappali maximumokat jósoltak a meteorológusok. Ma már úgy áll a történet, hogy inkább a 25-26 felé közelítenek ezek a napi maximumok. Ennél nagyobb bajunk ne legyen, hogy fölfelé tévednek a meteorológusok, csak tényleg legyen igazuk. Egészen konkrétan a holnapi nap az úgy fog tehát kinézni, hogy 26 fokos nappali maximum, szél, csapadék, felhők és front nélkül országszerte minden.

Rádió FM, a legjobb zenék. 7 perces, nagyon-nagyon látványos intro a koncert legelején, ami alatt egyetlen szót nem szólnak a fiúk, egyetlen hangot nem énekelnek. Egy akkora színpadon, ami hát nem is színpad, hanem inkább egy kisebb város. És aztán elkezdik a koncertet ezzel a dallal. Backstreet Boys, Larger Than Life. Most itt a Westen, a legjobb zenék között.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift 5-ja.
0: Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik az indián nyár, néhol 27 fok is lehet. Budapestre érkezett az Európai Ügyészség vezetője. Keresik az év hős kutyáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Budapestre érkezett Laura Kodruca Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője. A magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használt valamilyen MI alapú szolgáltatást, a munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónknak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás ezeknek a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: Egyedül sétált el édesanyja munkahelyére egy 18 hónapos gyerek Brazíliában. A kicsi észrevétlenül jött ki a bölcsődéből, majd mintegy 50 métert tett meg egy forgalmas úton. Az épülethez érve az üvegajtón kopogtatott, ahol a recepciós észrevette és bevitte. Az esetet a rendőrség és a helyi oktatási hatóság is vizsgálja. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős napos idő ígérkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár a fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Bruce Elliott Smith zeneszerző és producer 2004-ben Grammy-díjat nyert Kylie Minogue-gal a Coming to my World című dalukért. 2006-ban megpróbálta ugyanezt a kisebbik Minogue lánya Dannyvel. A Grammy nem jött össze, de megcsinálták az év egyik legnagyobb klubhimnuszát. Flower Power és a You Won't Forget About Me érkezik már is.
3: Ez a Night Shift a Best

Bestefem a legjobb zene, kisebb fajta családi perpatvar alakult ki, emiatt a dal miatt Beckhaméknél. Mert hogy ez versenyben volt Victoria Beckham első szóló kislemezével, az Out of Your Mind-dal, az angol kislemezista első helyért. És Victoria Beckham hiába promotálta ezerrel a dalt, dedikálni ment lemezboltokba, interjút adott minden rádióba. Picikét keresztbe tett neki az, hogy David Beckhamet lekapták a paparazzika, mint a Cabrióban, ezerrel üvölteti ezt a dalt, a Groove Jetet. Jasper Spiller és Sophie Ellis Bechtel.

Beszéltem a legjobb, hogy 2004-ben mennyire más helyet foglalt el a pop világban a Black Eyed Peas, hogy zeneileg és mennyire máshogy gondolkodtak róluk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Glastonbury Fesztiválon a jazz színpadon léptek fel Paul McCartney előzenekaraként. Jön a Let's Get It Started!

Best FM a legjobb zenék, nem lesz hosszú, és nem fog nagy területet érinteni, de azért jobb, ha mindenki felkészül rá, hogy holnap déli 12-től egészen este 10-ig tilos lesz majd megállni a Munkácsy Mihály utcában, a 6. kerületben, a Podmanicki utca és a Szondi utca között gyűlés miatt, és emiatt ezt a szakaszt majd le is zárják 3:30 és este 10 között az autós forgalom elől.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Talán nem túlzás azt állítani, hogy 5 évvel ezelőtt ezen a napon Britney Spearsnek lett egy új születésnapja. Mert ugye rengeteg elutasított kérvény után 21-ben végre elfogadták a beadványát, és kikerült apja gyámsága alól, ahol 2008 óta 13 éven keresztül volt. Britney Spears érkezik a Toxic-kal.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki azt hinné, hogy ez az egyetlen number one dala a Delight-nak, téved. Összesen 6 Delight kislemez is felkerült az amerikai dance listájára, de nem véletlenül mindenki

Best FM a legjobb zenék. Talán meglepő, de az ausztrál Madison Avenue az ausztrál kislemezlistán legelső dalukkal, a Don't Call Me Babyvel csak, idézőjelben csak a második helyig jutottak. Mondanám, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában, de hát erre aztán ők szápoltak rá később a második dalukkal, a most érkező Who Do I Love You-val, ami aztán felkerült a lista élére. Jön a Madison Avenue, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron. Jön a Wonderwall!

kett kipipáva. Ennyi volt már a Night Shift, úgyhogy picike szünet már, ami engem illet. A 90-es és a 2000-es évek feletetetlen slágerei természetesen maradnak itt 0-24-ben hétfőtől vasárnapig. Holnap akkor én is jövök, illetve jövünk DJ FN-ével. Pop és rádiós slágereket fogunk mixelni 6-8-ig. Ívjam, én meg most már tényleg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk soul.